azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

A tegnapi kicsi péntek után, nem mondanám, hogy a nagy péntek ideje jött el, mert hogy az ugye húsvétkor szokott lenni. De az igazi péntek az a mai, augusztus 21-e, a szokásos reggeli ketyegéssel és jó kívánsággal, ami ezúttal sem szól másképp. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Egy Chris Cornell ízesítéssel indítjuk a vekkert. Jó reggelt!

Ace of Base Travel to Romantis, 9 perccel járunk, 6 óra után túl vagyunk, államalapító Szent István ünnepén is, megy tovább az élet. Péntek, augusztus 21, Sámuel napja, bár eléggé ritka. Nem túl gyakori, akad, tehát nem példanélküli, azért ezt nem állítanánk, de nem túl gyakori név valamiért. Ugye rokon neve a Samu, ami a Sámuelnek a rövidítése, és mint mondom, bár mi nálunk azért nem túl gyakori, például az angol szászoknál meglehetősen népszerű. Igaz, hogy nem a Sámuel, vagyis a Samuel formában, inkább annak rövidített verzióját használják, Sam. És csak a zenei világban a körbenéznék, hogy Sam, hát akad. Nézzük csak így, Sam Fender, Sam Smith, Sammy Kershaw, Sam Feld, Sam Hunt, Sam Cook, Sam Bailey. De jó ég, nem is hittem, hogy ennyi van. Na, hát ettől függetlenül, hogy kevesen vannak, vagy sokan, Isten éltesse Samu nevű hallgatóinkat. Samu Fenderrel, az ő dalával, az emberek figyelnek. People are watching. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

United Nations és Aina Corrida, 6 óra 19 perc van. Samuel, illetve Samu, vagy Sam nevű hallgatóinkat köszöntöttük már névnapjuk alkalmából. Van azonban születésnaposunk is, nem is egy a hallgatóink között, nyilván több száz már nem feltételezni, de vannak olyanok, akik azért tényleg tettek annyit ezen a földkerekségen, hogy a nevük bekerül sok más név mellé, de mégiscsak úgy valamelyest kiemelve, hogy igen, róla már hallottunk, és azt hiszem, hogy ebben a helyzetben simán lehet Alizé Jacoté, francia énekesnő, hát jó negyed évszázaddal ezelőtt tűnt fel, igazából számunkra tűnt fel. Azért a tehetség az tehetség, tehát hogyha valaki egyféle területen jó, és mondjuk másféle területen fut be, azért ő annak már jelét adja, vagy észre lehet venni, hogy az egy különleges gyerek. Van benne valami, ami másban nincs. Hiába próbálunk itt egyenlőségjelet húzni, mindenki egyenlő. Igen, ha esetleg a jogokról beszélünk, de amikor a tehetségről, a hozzáértésről, érzékekről, akkor bizony ahány ember annyi, és mindenki valamiben jó. Van, aki valamiben a legjobb. Most nem tudom, hogy Alizé, mert hogy róla van szó, ugye, hogy éneklésben azért nem mondhatni, hogy ő a legjobb, de mindenképpen kiemelkedik úgy az átlagból. És egyébként a tehetsége már nagyon fiatalon kitűnt, művészi karrierjének ugyanis első lépcsője egy rajzverseny lett, amit 11 évesen nyert el. Ő ugye Korzikán született, az meg ugye Franciaországhoz tartozik, és a Korzikai Légitársaság meghirdetett egy pályázatot. Egy repülőgépet kellett kiszínezniük, és Alizé kéknek látta rajta bolygókkal, és hát az ifjú sztárpalántát 6000 versenyző közül választották ki nyertesnek. Ráadásul rajzának életnagyságú másolata került arra a repülőgépre, amelyet Alizénnek neveztek el. Amúgy ennek a jelentése passzát cél, hogy Alizé. Meghívták az első Marseille-Párizsi járatra, és egy Maldív-szigeti utazást is nyert. Szóval 11 évesen ilyesmit elérni, azért az nem semmi. És akkor az ezredforduló tájékán azt mondta, hogy mi lenne, ha énekelne. Ezekben az időkben Alizé párizsi barátainak tudtára jutott, hogy a híres producerek keresnek egy fiatal előadót, aki elénekelni a Moi Lolita című dalt. Alizé elküldte az eddigi tévéadások prezentációs anyagként, és kijelölték a párizsi stúdiópróbákra, úgyhogy innen már csak egy lépés volt a siker, sőt, a világ siker, hiszen nem csak a franciák hallottak erről a dalról, annak idején az egész világ. Isten éltesse Alizét, 42 évet tölt. Moi Lolita. 6 óra 22 perc van. Jó reggelt!

Gotta be somebody, énekelt a Nickelback, 6 óra 30 perc van, és a hét legforróbb napjának nézzünk elébe. Olyan csúcsérték, amilyen a mai napon lesz, vagy ígérkezik, mondjuk inkább így.

sok hónapra az még ott van a forró részén a skálának. Aztán vasárnapra már csak 28, hétfőre 27, kedre 26, és jövő héten szerdára 24 Celsius fokos maximumot prognosztizálnak, ráadásul a hét közepére, ha minden igaz, esőfelhők is érkeznek, tehát csapadékra is kell majd számítani, illetve van erre némi esély, hogy picivel hamarabb már kedden megérkezik. Na, de addig még van egy hétvége. Először legyünk túl a hétvégén, aztán majd hétfőn lesz, vagy nem lesz kedvünk erre gondolni, hogy milyen is lesz az idő. A hétvége mindenképpen szépnek ígérkezik, szabadidős tevékenységekre, pancsolásra, strandolásra tökéletes feltételeket nyújt, használjuk ki.

Magosi Brothers Company és Fekszem a strandon, ami nem egy rossz ötlet amúgy, akár a mai napra. Tökéletes időjárási körülmények segítenek ahhoz hozzá, hogy netán ezt a döntést hozzuk meg, amennyiben szeretnénk egy picit kikapcsolódni, feltöltődni. Amúgy erről kéne szóljon a hétvége is. Nem arról, hogy annyira elfáradjunk, hogy hétfőn kelljen kipihenni a fáradalmakat. Fiataloknál még ez érthető, mi is ugyanígy ezt csináltuk. Ó, hétvége! Aktívan! Hullafáradtra bulizzuk, vagy szorakozzuk magunkat. Jön majd úgyis a hétfő, lesz akkor lehetőség kipihenni. Jó, akkor mondjuk egy osztályteremben. Ha kicsit felnő az ember, akkor már azt a munkahelyén, amennyiben megteheti, akkor meg is teszi. 6 óra 40 perc van, és ha már szóba került a strand, meg a szabadidős tevékenység, meg a feltöltődés, hát a mai nappal kapcsolatosan van egy esemény, ennek ma van az évfordulója. 1959-ben Hawaii lett az Amerikai Egyesült Államok 50. állama, így Eisenhower amerikai elnök elrendelte az 50 csillagos zászló elkészítését. Ez a szó, hogy Hawaii, ez sokak számára gondolom, hogy bakancslistás név, ellátogatni oda. Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii. Sőt, mi használjuk ezt a szót jelzőként is. Ha valami nagyon jó, valami nagyon klassz, valami fenomenális, akkor mondjuk is nagy boldogan felkiáltó jellel, hogy hát ez Hawaii, gyerekek! Hawaii, értitek? Vagyis nagyon jó, nagyon klassz, nagyon menő. De lehet. Nem tudom, nem jártam még ott nálam. Például bakancslista Hawaii. Talán valamikor egyszer eljutok oda. Nem olcsó mulatság, de az embernek van egy olyan vágya, ami a többiek fölött van, akkor azt valahogy teljesíteni kell. Önmagával szemben tartozik ezzel, nem? Ugye egy életen át. Hát akkor jöjjön a Happy Hawaii. Abba. 1977-ből. Jó reggelt!

The Flames of Love, a szerelem lángjai, 10 perc választ el 7 órától, elreppent ez az egy óra, a Wecker első ötödéből mondhatni. 7 órakor jönnek a hírek, folytassuk. Mondanám azt, hogy Damien dallal, ami hát részben igaz, de nem teljes egészében. A dalnak a szövegét valóban Damien Ferenc írta, de a zenéjét egy bizonyos Menyhárt János. Hát a Fernben játszott, a korálban is megfordult, de igazából a Damien Ferenc jól ismert együttesében volt a fődalszerző a V-motorokban, és lehet, hogy a neve nem sokat mond, hogy Menyhárt János, de hogy jó néhány dalát ismerjük, az biztos. Hát csak a két legismertebbet, vagy talán a két legnépszerűbbet említeném meg, a Szabadság vándorai, vagy Álmos királylány. Igen, ez a két dal is Menyhárt Jánosnak köszönhető. Ami pedig az Elképzelt szerelem című dalt illeti, Damien írta a szövegét, 1991-ben adta ki, nem volt annyira népszerű, mint mondjuk 10 évvel később Anita feldolgozása, Sárközi Anita Elképzelt szerelem, egy kicsit ilyen diszkósított, de amúgy nem rossz.

Előadó Sárközi Anita, dalszövegíró Demjén Ferenc, dalszerző Mennyhárt János. Nem tudtam megállni, muszáj volt lecsekkolni, hogy még milyen dalokat köszönhetünk annak az úriembernek, gitárosnak, aki ezt a dalt is írta. Kettőt már említettem, a Szabadság Vándorai, Álmodj Királylány, de van itt még bőven Mennyhárt János szerzemény, Hogyan tudnék élni nélküled, Jégből vagyok, talán el sem jégszív igazából, Légy hű örökre, Otthon várnak rád, Sose búcsúzz el, Tűzvarázsló, vagy az a dal, amire a Lagzikban szoktunk mindig vonatozni, az a jól ismert Demjén dal, a Szerelem vonat. Hogyha a szerelem beindul, nincs megállás. Na, ezeket a dalokat mind Mennyhárt Jánosnak köszönhetjük, és köszönjük is. 4 perc választ el 7 órától, 7-kor jönnek a hírek, addig is apró kicsi dolgok, Pretty Young Thing. Az Aqua együttes énekesnője, igen, aki a Barbie Girl-t is énekelte, ezúttal szólóban halljuk őt, kicsit más stílusban. Jó reggelt!

0: Magyar állami díjat kapott Hadnagy Jolán. Újabb drónt lőttek le a tenger felett. Megkezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt semmisített meg tegnap a román hadsereg a Neptun Deep földgázkitermelő platform közelében. A szerkezetet egy román F-16-os vadászgép fedélzetű ágyúval lőtte ki, miután a drón mindössze néhány száz méterre megközelítette a platformnál zajló munkálatokat. Az incidens Románia kizárólagos gazdasági övezetében Konstancától mintegy 80 tengeri mérföldre keletre történt. A Védelmi Minisztérium a NATO-tól kérte a műveleti irányítás átvételét, majd az államfővel egyeztetve a platformon dolgozó több száz ember és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében a drón megsemmisítése mellett döntött. A Védelmi Miniszter közlése szerint hivatalos megerősítést kaptak arról is, hogy a megsemmisített robbanó szerkezet nem Ukrajnából származott. Júliusban 3%-ra emelkedett az éves infláció az Európai Unióban a júniusi 2,9%-ról, miközben Romániában továbbra is a legmagasabb 8,2%-os értéket mértek. Az uniós tagállamok közül Svédországban, Csehországban, Dániában és Magyarországon volt a legalacsonyabb az infláció, míg Romániát Litvánia és Ciprus követte a rangsorban. A Román Nemzeti Bank közben 3,9-ről 5,5%-ra emelte a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Székelyföldieket is díjazott a nemzeti ünnep alkalmából Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából Budapesten. Többek között a külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a közművelődés igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánfi Miklós díjat kapott Hadnagy Jolán óvodapedagógus, a Farkaslaki Tamási Áron művelődési egyesület elnöke. Felkészülési találkozója lesz ma a VSK Székelyudvarhely futszál csapatának. Jakab Zoltán együttese a Marosvásárhelyi VSK ellen játszik tesztmeccset, ma délután 6 órakor a mérkőzést a sportcsarnokban játsszák. Megkezdődik a hétvégén a női labdarúgó Szuperliga. A Székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese hazai pályán játszik. Az alapszakasz első fordulójában a Sétatéri stadionban fogadja a temesvári Politechnika csapatát. A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik. Az FK Csíkszereda a Besztercei Glóriával játszik a nyitófordulóban. Az előrejelzések szerint ma is nagyon meleg lesz térségünkben. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, a déli és délutáni órákban több mint 30 fok lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Amikor valamit csupa nagybetűvel írunk, Capital Letters énekelt Hayley Stanfield. 8 perccel járunk 7 óra után, immár a Wecker második órájában. Azt mondják, nincs új a nap alatt, így hát akkor nem tudom, mire megyünk a maival. Péntek van, augusztus 21-e, változás nincs az időjárásban. Tombol tovább a nyár, kevés felhővel, sok napsütéssel. Csapadékra esély sincs, viszont a 34 Celsius fok akár össze is jöhet a délutáni órákban. A Wecker ketyeg, mert hát neki ez a dolga. Az ember gürcöl a napi betevőért, mert hát ugye neki meg ez a dolga. Közben azért ne feledjenek el élni is egy kicsit, élvezni az életet. Különben mi értelme van az egésznek? Nem? De jó reggelt! Szóljon a Wecker dala!

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőr.
3: Használd ki a Lidlben a nyár kínálta változatosságot. Igazán megéri. A Lidlben a bőrös cson nélküli csirke comb 100 gramonként 2 lej 49 bani. A 350 grammos Pico Colténiai kolbász 10 lej 99 bani a Lidl Plusszal. És a 150 grammos Milbona szeletelt cheddar sajt 7 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. Igazán megéri.
4: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
11: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
12: Minőség, megbízhatóság, stílus.
13: Hadnagy Viakolor.
14: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
15: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
16: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
17: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
18: Reklámot hallottak.
19: Star Rádió.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Hogy a Horses vissza a lovakkal, de amúgy tényleg pénteken azért visszavehetünk egy picikét, készülhetünk, hangolódhatunk a hétvégére. Itt van a közelünkben. Nem kell feltétlenül elébe sietni, de testileg, lelkileg készülni arra, hogy jön a Hawaii, ha úgy tetszik. Itt nálunk pedig a lapszemle közeledik. 7:30 tájékán ezúttal is jelentkezünk a Hargita népe mai lapszámának szemléjével. Addig is két dal még biztosan belefér. Az egyik a Bad Boys Blue, a dal, amely ugye semmiből előhozta őket a Rivalda fénybe. You're a woman, I'm a man. Te egy nő vagy, én egy férfi.
1: Ugye a klasszikus felállás.
0: Jó reggelt!

Légy szerencsés, get lucky, Pharrell Williams és a Daft Punk dalát hallhattuk. Fél perc választ el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk. Nézzük a Hargita népe mai lapszámát. Hát látom, hogy a megyeszékhelyen is vannak gondok így a pályázatokkal. Veszélyben a 28 millió lejes beruházás, nem érkeztek meg a buszok. A Penerere projekt lezárásáig alig 2 hét maradt, de még egyetlen elektromos buszt vagy töltőállomást sem szállítottak le Csíkszeredába. A közel 28 millió lejes beruházás teljesítése így bizonytalanná vált. Ez nem jó. Kik a fejmosást emiatt vajon? A felelőst elő kéne keríteni, nem mindig sikerül. Nézzük, mi van. Csíkszereda, ez is. Mondjuk ez érdekes, mert ez nálunk is jó lenne, ha lenne. Tartalék vízellátási rendszert alakítanak ki Csíkszereda is a környező települések számára. Arra az esetre, ha valamilyen okból ideiglenesen kiesne a szépvízi víztározóból érkező ivóvíz. Igen, egy ilyesmi nálunk is jó lenne. Nem tudom, van, nincs. Van-e tartalékrendszerünk, egyelőre tartalékgenerátorunk sincs, de most legalább annyi, hogy nem Brassóból kell hozni, hanem bérelnek egyet. Gondolom az a következő lépés az lesz, hogy vásárolnak is egyet. Hát most komolyan azért megnézzük, milyen beruházásaik vannak, hát a generátornak a megvásárlása szerintem azért annyira nem megerőltető. Gyergyó, igen. Elfogadták a CFR új fejlesztési stratégiáját, na, újabb ígéret halmaz címmel írnak arról, hogy jóváhagyta a kormány szerdai ülésén a vasúti infrastruktúra 2026-2030 közötti fejlesztési stratégiáját.

bajnokság. Ha viszont valaki nem tud addig várni, hát a hétvégén, most a hétvégén rajtol a női szuperliga. A hírekben egyébként erről már szóltunk. A Vasas Femina vasárnap 11 órától Temesvárral játszik. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Állj meg! Kéri, követeli a 4S Street. Jó reggelt!

Szabadíts fel, set me free, énekelt Solid Base. Sokféleképpen lehet értelmezni. Van, aki egyből izaórára gondol, és talán még gyűjtést is kezdeményez, hogy a színésznőt, illetve az általa eljátszott szerepet valahogy úgy tudja átlépni, hogy felszabaduljon a rabszolga sorsa alól. Ez máig is vicces dolog. Tévénézők, egy színész által eljátszott szerep. Szereplőnek próbálnak segíteni. Talán a forgatókönyveket kell ilyenkor lefizetni, és akkor minden lehetséges. Jön a hős, Enrique Iglesias, Hero. 7:43 van, és péntek, és nyár.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a 400 g-os Sunday Digestive Kekszre 5,49 baniért a Lidl Plusszal, a 0,75 literes Tuborg világos sörre 4,99 baniért a Lidl Plusszal, és a hazai mosott fehér burgonyára 3 kg-os kiszerelésben 7,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nicky Orr és Daisy Sunroof, 7 perc választ el 8 órától. A második óra is lassacskán véget ér.
1: Meg volt az ébresztő?
0: Ha ne talán nem, akkor jön most, Dér Hennytől.

0: Magyar állami díjat kapott Hadnagy Jolán. Újabb drónt lőttek le a tenger felett. Megkezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt semmisített meg tegnap a román hadsereg a Neptuni Deep földgázkitermelő platform közelében. A szerkezetet egy román F-16-os vadászgép fedélzetű ágyúval lőtte ki, miután a drón mindössze néhány száz méterre megközelítette a platformnál zajló munkálatokat. Az incidens Románia kizárólagos gazdasági övezetében Konstancától mintegy 80 tengeri mérföldre keletre történt. A Védelmi Minisztérium a NATO-tól kérte a műveleti irányítás átvételét, majd az államfővel egyeztetve a platformon dolgozó több száz ember és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében a drón megsemmisítése mellett döntött. A Védelmi Miniszter közlése szerint hivatalos megerősítést kaptak arról is, hogy a megsemmisített robbanó szerkezet nem Ukrajnából származott. Júliusban 3%-ra emelkedett az éves infláció az Európai Unióban a júniusi 2,9%-ról, miközben Romániában továbbra is a legmagasabb 8,2%-os értéket mértek. Az uniós tagállamok közül Svédországban, Csehországban, Dániában és Magyarországon volt a legalacsonyabb az infláció, míg Romániát Litvánia és Ciprus követte a rangsorban. A Román Nemzeti Bank közben 3,9-ről 5,5%-ra emelte a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Székelyföldieket is díjazott a nemzeti ünnep alkalmából Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából Budapesten. Többek között a külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a közművelődés igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánfi Miklós díjat kapott Hadnagy Jolán óvodapedagógus, a Farkaslaki Tamási Áron művelődési Egyesület elnöke. Felkészülési találkozója lesz ma a VSK Székelyudvarhely futszál csapatának. Jakab Zoltán együttese a Marosvásárhelyi VSK ellen játszik tesztmeccset, ma délután 6 órakor a mérkőzést a sportcsarnokban játsszák. Megkezdődik a hétvégén a női labdarúgó Szuperliga. A Székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese hazai pályán játszik. Az alapszakasz első fordulójában a Sétatéri stadionban fogadja a Temesvári Politechnika csapatát. A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik. Az FK Csíkszereda a Besztercei Glóriával játszik a nyitófordulóban. Az előrejelzések szerint ma is nagyon meleg lesz térségünkben. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, a déli és délutáni órákban több mint 30 fok lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Egy éjszaka, One Night énekelt Ava Max. 7 perccel járunk 8 óra után, a Wecker harmadik órájában. Péntek van, augusztus 21-e. És hát itt egy újabb, gyönyörű szép nyári nap, amelyet csak a legelvetemültebb munkakedvel rendelkezők töltenek a munkahelyükön. Esetleg azok, akiket kényszerítenek erre, vagy nincs más választásuk, vagy pedig imádják azt, amivel a kenyerüket keresik. Lehet választani. Vár ránk a nyár!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlát! Fém szerkezetű

0: Megyeszékely udvarhelyi Delkamet Kft-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Loreen és Is It Love, 8 óra után járunk 22 perccel, eljött az a nap, amikor kezdődik a világ legerősebb labdarúgó bajnoksága. Ma este az Arsenal Londonban fogadja a Coventry csapatát, és ezzel kezdődik el a világ legszínvonalasabb labdarúgó bajnoksága. A Premier League küzdelem sorozatában három magyar játékosért izgulhatunk, az esélyeket pedig nehéz megtippelni. Három Gyökeres ott van? Nem, őt svédnek. Számítjuk, bár azért közel áll hozzánk. Nos, az angol szakírók szerint soha nem látott ős káosz is jellemezheti a ma este rajtoló angol bajnokságot. A Premier League 9 csapatánál történt edzőváltás, nagy korszakok zárulnak le, mert például Pep Guardiola is elhagyta a Manchester City együttesét. A sok edzőváltás miatt az esélyek megtippelhetetlenek. Ezzel együtt abban nagyon sokan egyetértenek, hogy a címvédésre van a legnagyobb esély, mert az Arsenal továbbra is bomba erős, ráadásul itt edzőváltás sem történt. A londoni csapat már a Szuperkupa döntő megmutatta, mennyire erős maradt, éppen ezért nem lenne meglepetés, ha ismét ők nyernék az aranyérmet. Ami Szoboszlai Dominik és Kerkez Miklós csapatát illeti, itt már megoszlanak a vélemények, sokak szerint a Liverpool továbbra is harcban lesz a végső győzelemért, mások azonban egyáltalán nem biztosak ebben. Én szurkolok a Liverpoolnak, már csak a magyarok kedvéért.

Gibson Brothers és Sunshine, azaz napfény. Hát lesz részünk benne a mai napon különösképp. Ráadásul a hét legforróbb napjának nézzünk elébe, 33-34 Celsius fokos csúcsérték várható. Ilyenkor eszembe jut az a téli dal, hogy húzd magadhoz, ha fázol. Hát ezt nem csak a mai napon, ebben az évszakban azért felejtsük el. Nem fog senki sem fázni, de ettől nyilván bárkit magához húzhat, de készüljön fel arra, hogy ez sok forrósággal jár. Lehet, hogy a legjobb megoldás a Well Hello-tól érkezik, akik, ha már ölelés kerül szóba, akkor ők ezt valahogy másképp képzelik el, szavakkal.

Elton John és Britney Spears Hold Me Closer. Húzd magadhoz közelebb. Na hát erről volt szó, hogy nyári kánikulában nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. A Well Hello nyújtotta néhány perccel ezelőtt talán a jobb megoldás, hogy ölelni szavakkal. 8:42 perc van még a reklámok előtt, befér egy dal Lion Rostól, Say You'll Never.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a 400 g-os Sunday Digestive Kekszre 5 lej 49 baniért a Lidl Plusszal, a 0,75 literes Tuborg világos sörre 4 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a hazai mosott fehér burgonyára 3 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Drágám, mikor is festett? Tettünk utoljára úgy 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban 2 hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai paradicsom kilója 4 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka kilója 2 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán

0: Magyar állami díjat kapott Hadnagy Jolán. Újabb drónt lőttek le a tenger felett. Megkezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt semmisített meg tegnap a román hadsereg a Neptun Deep földgázkitermelő platform közelében. A szerkezetet egy román F-16-os vadászgép fedélzetű ágyúval lőtte ki, miután a drón mindössze néhány száz méterre megközelítette a platformnál zajló munkálatokat. Az incidens Románia kizárólagos gazdasági övezetében Konstancától mintegy 80 tengeri mérföldre keletre történt. A Védelmi Minisztérium a NATO-tól kérte a művelet irányítás átvételét, majd az államfővel egyeztetve a platformon dolgozó több száz ember és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében a drón megsemmisítése mellett döntött. A Védelmi Miniszter közlése szerint hivatalos megerősítést kaptak arról is, hogy a megsemmisített robbanó szerkezet nem Ukrajnából származott. Júliusban 3%-ra emelkedett az éves infláció az Európai Unióban a júniusi 2,9%-ról, miközben Romániában továbbra is a legmagasabb 8,2%-os értéket mértek. Az uniós tagállamok közül Svédországban, Csehországban, Dániában és Magyarországon volt a legalacsonyabb az infláció, míg Romániát Litvánia és Ciprus követte a rangsorban. A Román Nemzeti Bank közben 3,9-ről 5,5%-ra emelte a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Székelyföldieket is díjazott a nemzeti ünnep alkalmából Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából Budapesten. Többek között a külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a közművelődés igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánfi Miklós díjat kapott Hadnagy Jolán óvodapedagógus, a Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke. Felkészülési találkozója lesz ma a VSK Székelyudvarhely futszál csapatának. Jakab Zoltán együttese a Marosvásárhelyi VSK ellen játszik tesztmeccset, ma délután 6 órakor a mérkőzést a sportcsarnokban játsszák. Megkezdődik a hétvégén a női labdarúgó Szuperliga. A Székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese hazai pályán játszik. Az alapszakasz első fordulójában a Sétatéri stadionban fogadja a Temesvári Politechnika csapatát. A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik. Az FK Csíkszereda a Besztercei Glóriával játszik a nyitófordulóban. Az előrejelzések szerint ma is nagyon meleg lesz térségünkben. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, a déli és délutáni órákban több mint 30 fok lesz. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Hát. I like music. Sztár reklám.
1: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos programsorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai paradicsom kilója 4 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka kilója 2 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Sunrise Avenue és Hollywood Hills, Hollywood dombjairól. Mi azonban lejövünk a dombokról, és esetleg megnézzük azt az utcaszakaszt, ahol a filmsztárok csillagai találhatók. Ha ne talán valaki ott járt, akkor minden bizonnyal találkozott Clint Eastwood csillagjával is, amelyet egyébként a hollywoodi hírességek sétányán 1984-ben, ezen a napon, augusztus 21-én adtak át ünnepélyes körülmények között Clint Eastwood színész rendezőnek, akinek köszönhetően van egy szállóigényt is, hogy come on, make my day, gyere, csináld meg a napomat. Ez nem a legjobb fordítás, de slangben, hogy na gyere, gyere, jó napom lesz, gyere. Temple of Love énekel a Buddy's Garage Organ, 9 óra múlt 24 perccel.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Nemrég vesztettük el a Bombon együttes frontemberét, Szolnoki Pétert. Itt egy 98-as daluk Válasz engem címmel. 9 óra 39 perc van. Ez még nem a világ vége. It's not the end of the world. Vagy legalábbis tételezzük fel, hogy ez még nem az. Tegyünk úgy, mintha nem az jönne. Miley Cyrus.

0: like music.
1: Sztár reklám. Használd ki a Lidlben a nyár kínálta változatosságot. Igazán megéri. A Lidlben a bőrös cson nélküli csirke comb 100 gramonként 2 lej 49 bani. A 350 g-os Pico Colténiai kolbász 10 lej 99 bani a Lidl Plus-szal. És a 150 g-os Milbona szeletelt csedársolt 7 lej 99 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. Igazán megéri.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
3: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes árú termékre.
2: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
3: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.

To Believe in a Miracle énekelt, vagyis hallhattuk Calvin Harris dalát, 8 perc választ el 10 órától, 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig is ennyával folytatjuk Orinoco Flow.

0: Emberre támadó medvét lőttek le, támogatják a burgonya termesztőket, felkészülési meccset nyert a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Uniós finanszírozás nélkül állami költségvetési forrásból folytatódik a kormány bölcsődeépítési programja, miután az Európai Uniós támogatási lehetőség augusztus végén lezárul. Jelentette be tegnap Cseke Attila fejlesztési miniszter. A Szent Anna program eredetileg is hazai költségvetési forrásokból indult, majd később az uniós pénzek bevonásával több beruházás is megvalósulhatott. Cseke szerint a fennmaradó intézmények is elkészülnek, így tovább bővül a 3 év alatti gyermekek számára biztosított gondozási és oktatási infrastruktúra. Jóváhagyta a kormány a burgonyatermesztők támogatására vonatkozó programot, amelyet az RMDSZ vezette mezőgazdasági minisztérium kezdeményezett. A program keretösszege több mint 26 millió lej, a jogosult termelők pedig hektáronként legfeljebb 300 eurós támogatást kaphatnak. A támogatás feltétele, hogy legalább 0,3 hektáron étkezési burgonyát termesszenek, és hektáronként legalább 12 tonnás terméshozamot érjenek el. Az igényléseket a kormányhatározat hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz. Emberre támadt egy medve tegnap délután a Homorod-Szentmárton és Recsenyét közötti tisztáson. Az 53 éves férfit, aki állatokat legeltetett a területen, a medve megsebesítette, kórházba vitték. A támadás után az állat egy közeli erdőben rejtőzött el, és a helyszínre érkező hatósági emberek egyikére is rátámadt. Mivel a medve továbbra is agresszív maradt, a kilövése mellett döntöttek, a beavatkozó csapat kutyákkal is körbevette a területet, és tegnap késő délután sikerült lelőni az állatot. Felkészülési mérkőzést játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata tegnap délután a sportcsarnokban, ellenfele a Börények ligájába feljutott Vidombák volt. Az első félidő végén a hazai csapat 8 góllal 19-11-re vezetett, a végén egy gólos különbséggel 30-29-re győzött. A VSK Székelyudvarhely augusztus 28-án, pénteken és szeptember 3-án a segesvári VSK ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket. Idegenben győzött a Ferencváros, megkezdődött a rájátszás az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében tegnap este a Ferencváros a Mohamed Salahval felálló török Trabzonspor otthonában lépett pályára, és Zakariasen fejes góljával 1-0-ra megnyerte az odavágót. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesét fogadta, az eredmény 1-1 lett. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Nagyon meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
1: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok, 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4 Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
11: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
12: Közérdekű hirdetést hallottak.

Képzeletben a csillagoség a határ. Használd a fantáziádat. Use your imagination, vagy a képzelőerődet, így is lehet fordítani. Katie Mandita és Gorgon Cityt hallhattuk. 19 perccel járunk, 10 óra után. Forró nap lesz az a mai. Már most sem hideg, de a délutáni órákban fogjuk leginkább érezni ezt a 33-34 Celsius fokot. Óvjuk magunkat. Sometimes when we touch, énekel a Newton.

Backstreet Boys, ha tudtam volna. Fogy augusztus rendesen, ugye 21-e van. És készülünk azért szeptemberre is, vagy ha nem is, legalább feltesszük a kérdést, hogy na jó, akkor vajon milyen idő lesz? A meteorológusok szerint szeptemberben is az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékletre számíthatunk, különösen az ország nyugati, délnyugati, északi és középső részén. Az ország többi

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Celebrate the Love, és 10 perccel 11 óra előtt eljött a búcsú ideje is, mára és erre a hétre is. Hétfőn találkozunk. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, kellemes hétvégét. Jó nyaralást, nem sok nyári hétvége maradt még hátra. Mindegyiket ki kéne használni. Az időjárás megadja erre a lehetőséget. Hétfőig tehát még egyszer a legjobbakat. Ciao.

0: Emberre támadó medvét lőttek le, támogatják a burgonya termesztőket. Felkészülési meccset nyert a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Uniós finanszírozás nélkül állami költségvetési forrásból folytatódik a kormány bölcsődeépítési programja, miután az Európai Uniós támogatási lehetőség augusztus végén lezárul. Jelentette be tegnap Cseke Attila fejlesztési miniszter. A Szent Anna program eredetileg is hazai költségvetési forrásokból indult, majd később az uniós pénzek bevonásával több beruházás is megvalósulhatott. Cseke szerint a fennmaradó intézmények is elkészülnek, így tovább bővül a 3 év alatti gyermekek számára biztosított gondozási és oktatási infrastruktúra. Jóvá hagyta a kormány a burgonyatermesztők támogatására vonatkozó programot, amelyet az RMDSZ vezette mezőgazdasági minisztérium kezdeményezett. A program keretösszege több mint 26 millió lej, a jogosult termelők pedig hektáronként legfeljebb 300 eurós támogatást kaphatnak. A támogatás feltétele, hogy legalább 0,3 hektáron étkezési burgonyát termesszenek, és hektáronként legalább 12 tonnás terméshozamot érjenek el. Az igényléseket a kormányhatározat hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz. Emberre támadt egy medve tegnap délután a Homorod-Szentmárton és Recsenyét közötti tisztáson. Az 53 éves férfit, aki állatokat legeltetett a területen, a medve megsebesítette, kórházba vitték. A támadás után az állat egy közeli erdőben rejtőzött el, és a helyszínre érkező hatósági emberek egyikére is rátámadt. Mivel a medve továbbra is agresszív maradt, a kilövése mellett döntöttek, a beavatkozó csapat kutyákkal is körbevette a területet, és tegnap késő délután sikerült lelőni az állatot. Felkészülési mérkőzést játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata tegnap délután a sportcsarnokban, ellenfele a Börények ligájába feljutott Vidombák volt. Az első félidő végén a hazai csapat 8 góllal 19-11-re vezetett, a végén egy gólos különbséggel 30-29-re győzött. A VSK Székelyudvarhely augusztus 28-án, pénteken és szeptember 3-án a segesvári VSK ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket. Idegenben győzött a Ferencváros, megkezdődött a rájátszás az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében tegnap este a Ferencváros a Mohamed Salahval felálló török Trabzonspor otthonában lépett pályára, és Zakaria Szent fejes góljával 1-0-ra megnyerte az odavágót. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesét fogadta, az eredmény 1-1 lett. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Nagyon meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Emberre támadó medvét lőttek le, támogatják a burgonya termesztőket. Felkészülési meccset nyert a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Uniós finanszírozás nélkül állami költségvetési forrásból folytatódik a kormány bölcsődeépítési programja, miután az Európai Uniós támogatási lehetőség augusztus végén lezárul. Jelentette be tegnap Cseke Attila fejlesztési miniszter. A Szent Anna program eredetileg is hazai költségvetési forrásokból indult, majd később az uniós pénzek bevonásával több beruházás is megvalósulhatott. Cseke szerint a fennmaradó intézmények is elkészülnek, így tovább bővül a 3 év alatti gyermekek számára biztosított gondozási és oktatási infrastruktúra. Jóvá hagyta a kormány a burgonyatermesztők támogatására vonatkozó programot, amelyet az RMDSZ vezette mezőgazdasági minisztérium kezdeményezett. A program keretösszege több mint 26 millió lej, a jogosult termelők pedig hektáronként legfeljebb 300 eurós támogatást kaphatnak. A támogatás feltétele, hogy legalább 0,3 hektáron étkezési burgonyát termesszenek, és hektáronként legalább 12 tonnás terméshozamot érjenek el. Az igényléseket a kormányhatározat hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz. Emberre támadt egy medve tegnap délután a Homorod-Szentmárton és Recsenyét közötti tisztáson. Az 53 éves férfit, aki állatokat legeltetett a területen, a medve megsebesítette, kórházba vitték. A támadás után az állat egy közeli erdőben rejtőzött el, és a helyszínre érkező hatósági emberek egyikére is rátámadt. Mivel a medve továbbra is agresszív maradt, a kilövése mellett döntöttek, a beavatkozó csapat kutyákkal is körbevette a területet, és tegnap késő délután sikerült lelőni az állatot. Felkészülési mérkőzést játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata tegnap délután a sportcsarnokban, ellenfele a Börények ligájába feljutott Vidombák volt. Az első félidő végén a hazai csapat 8 góllal 19-11-re vezetett, a végén egy gólos különbséggel 30-29-re győzött. A VSK Székelyudvarhely augusztus 28-án, pénteken és szeptember 3-án a segesvári VSK ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket. Idegenben győzött a Ferencváros, megkezdődött a rájátszás az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében tegnap este a Ferencváros a Mohamed Salahval felálló török Trabzonspor otthonában lépett pályára, és Zakaria Szent fejes góljával 1-0-ra megnyerte az odavágót. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesét fogadta, az eredmény 1-1 lett. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Nagyon meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hogy maradjál.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
4: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
6: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
7: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazúrt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
9: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
10: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star
2: Rádió. 12 óra 14 perc van, ez itt a Sztár délután, Katona Zoltán a mikrofonnál, köszöntök mindenkit, szervusztok, szép napot mindenkinek, hát szép napunk van, hogy így fejezem ki magam, hiszen tombol a nyár, süt a nap, nagyon-nagyon meleg van Székelyudvarhelyen és térségében, és ez így is marad ma és holnap minimum, bár azt jelzik a meteorológusok, hogy holnaptól, mintha valamennyit csökkenne ez a rettentő nagy hőség, de hát mondhatom azt is, hogy hát olyan nyarunk van most, amikor egymást váltják a kánikulai időszakok, illetve hát azok az időszakok, amikor egész egyszerűen annyira lehűl, főleg egy-egy reggelen az időjárás, nem csak Udvarhelyen, főleg Csíkban, jegyzem meg ezt így, hogy hát kicsikét úgy vagyunk ezzel, hogy akkor ez most úgy mi. Szóval az időnk az ilyen, reméljük, hogy a hangulatunk is ilyen lesz, mint az idő, tehát napfényes és gyönyörű. Kezdünk egy Ed Sheeran dallal.

Tombol a kánikula Székelyföldön, és bizony, hát egyéb dolgok mellett a kánikula azért, idézőjelben mondom, kicsikét kártékony is, vagy nem kicsikét. Sajnos a vízkorlátozás egyre több települést ér el, egyre több településen van jelen, jelenleg is van olyan aktuális felhívás környékbeli polgármesteri hivataltól, hogy csak a lehető legszükségesebbekre használják a vizet a lakók. Most pont Homorodalmás polgármesteri hivatala küldött ki egy ilyen figyelmeztető közleményt, hogy hát kénytelenek voltak korlátozni a vizet, hiszen csak reggel 7 és 10 óra alatt, illetve este 7 és 10 óra között lesz vezetékes víz a faluban, ugyanis annyira lecsökkent a vízkészlet, hogy ennyit tudnak jelenleg biztosítani. Ez egy olyan dolog, amiről én most nem akarok okoskodni, de ez egyre aktuálisabb, és egyre jobban érezzük a bőrünkön, nem csak Székelyföldön, hanem egész Európában, egész világon olyan részeken, ahol gyakorlatilag ez a helyzet, hiszen mindenütt azt halljuk, hogy erdőtüzek vannak, hogy felmelegedés van, hogy egyre kevesebb az édesvíz, az ivóvíz, hogy nagyon kevés a vízkészlet, erre nagyon-nagyon-nagyon fel kell készülni, és tudatosan kell a vízkészletekkel bánni. Ezt nem csak én mondom, hanem tudósok, újságírók, mindenki az, aki politikusok egy része is egyébként, mert van egy részük, aki ugye egész egyszerűen nem hajlandó beszélni erről, hogy globális felmelegedés, meg hogy ezzel járó problémák. Úgyhogy itt sajnos a környékünkön is egyre jobban érezzük azt, hogy mennyire kellemetlen tud lenni ilyen időben a vízhiány. De hát abban lehet bízni, hogy előbb-utóbb, ha mással nem, akkor egy ilyen tudatos vízfogyasztással, meg tartalékolással valahogy meg lehet ezeket a problémákat oldani. A Sztár délután lobog tovább.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: Kedvences. Éjjel, nappal.
1: A kánikuláról említettem a első bejelentkezésemben, hogy hát tombol éppen a csúcsán vagyunk, hogyha úgy vesszük, mert hát a pénteki nap folyamán, a mai nap folyamán az ország több mint fele narancssárga hőségriasztás alatt van. Itt lehet számolgatni a fokokat, de azt vegyük figyelembe, hogy bizony

bizonyos helyzetekben még a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, Székelyföldön is, tehát nem csak mondjuk a déli megyékben, vagy a Bánságban, vagy Dobrudzsában, ahol ugye, hát idézőjelben mondom, hagyományosan a legmelegebb van ennek az országnak a területén, hanem nálunk ugye a viszonylag hűvösebb megyék területén is nagyon-nagyon-nagyon magas értékeket mutatnak a hőmérők, úgyhogy ezt mindenképpen vegyétek figyelembe, akkor is, amikor autóba ültök, akkor is, amikor szabadban vagytok, sok-sok-sok folyadékivás, és nagyon figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, és hát a házi állatokra mindenképpen, mert hát sajnos igen komoly problémákat tud okozni a hőség. Jó hír az, hogy holnaptól valamennyire már csökkenni fog a kánikula, tehát az egész ország területén már nem lesz narancssárga riasztás, úgyhogy úgy néz ki, hogy ezt így a mai csúccsal megússzuk, ha lehet ezt így mondani, de ha már a megúszás szóba került, akkor igen, van arra is lehetőség, hogy az ember elmenjen strandra, és mondjuk ússzon. Lehetőleg tartózkodjon árnyékos helyen, vagy hát vízparton, vízben. Úgyhogy, de hát nem kell, hogy mondjam ezeket a jó tanácsokat, hiszen mindannyian tudjátok a lényeg, de viszont azt viszont megengedem magamnak, hogy felhívjam a figyelmeteket rá. És felhívjam a figyelmeteket a következő Ella Henderson dalra is.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

0: Emberre támadó medvét lőttek le, támogatják a burgonya termesztőket. Felkészülési meccset nyert a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Uniós finanszírozás nélkül állami költségvetési forrásból folytatódik a kormány bölcsődeépítési programja, miután az Európai Uniós támogatási lehetőség augusztus végén lezárul. Jelentette be tegnap Cseke Attila fejlesztési miniszter. A Szent Anna program eredetileg is hazai költségvetési forrásokból indult, majd később az uniós pénzek bevonásával több beruházás is megvalósulhatott. Cseke szerint a fennmaradó intézmények is elkészülnek, így tovább bővül a 3 év alatti gyermekek számára biztosított gondozási és oktatási infrastruktúra. Jóvá hagyta a kormány a burgonyatermesztők támogatására vonatkozó programot, amelyet az RMDSZ vezette mezőgazdasági minisztérium kezdeményezett. A program keretösszege több mint 26 millió lej, a jogosult termelők pedig hektáronként legfeljebb 300 eurós támogatást kaphatnak. A támogatás feltétele, hogy legalább 0,3 hektáron étkezési burgonyát termesszenek, és hektáronként legalább 12 tonnás terméshozamot érjenek el. Az igényléseket a kormányhatározat hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz. Emberre támadt egy medve tegnap délután a Homorod-Szentmárton és Recsenyét közötti tisztáson. Az 53 éves férfit, aki állatokat legeltetett a területen, a medve megsebesítette, kórházba vitték. A támadás után az állat egy közeli erdőben rejtőzött el, és a helyszínre érkező hatósági emberek egyikére is rátámadt. Mivel a medve továbbra is agresszív maradt, a kilövése mellett döntöttek, a beavatkozó csapat kutyákkal is körbevette a területet, és tegnap késő délután sikerült lelőni az állatot. Felkészülési mérkőzést játszott a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata tegnap délután a sportcsarnokban, ellenfele a Bölények ligájába feljutott Vidombák volt. Az első félidő végén a hazai csapat 8 góllal 19-11-re vezetett, a végén egy gólos különbséggel 30-29-re győzött. A VSK Székelyudvarhely augusztus 28-án, pénteken és szeptember 3-án a segesvári VSK ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket. Idegenben győzött a Ferencváros, megkezdődött a rájátszás az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében tegnap este a Ferencváros a Mohamed Salahval felálló török Trabzonspor otthonában lépett pályára, és Zakaria Szent fejes góljával 1-0-ra megnyerte az odavágót. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesét fogadta, az eredmény 1-1 lett. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Nagyon meleg lesz ma egész nap térségünkben, gyenge széljárás várható, a meteorológusok esőt nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
8: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star
1: Rádió. 1:42 lesz egy perc múlva, és ezen a hétvégén már megkezdődik egy hivatalos bajnokság is. Lassan-lassan visszatérünk a régi kerékvágásba, ami a sportrendezvényeket illeti, hiszen ezt mondom most, a Vasas Femina már igazi bajnoki mérkőzést játszik vasárnap, de erre később fogok rátérni. Most elmondom azt, hogy ma délután, illetve hát ma este fele, 18 órakor pontosabban, a futsal csapat játszik egy felkészülési meccset hazai pályán. A hét elején volt a Marosvásárhely elleni tesztmeccs első felvonása, hogy így mondjam, azt 5-4-re megnyerte az udvarhelyi csapat Vásárhelyen, most jön a második mérkőzés, ezt 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban, és hát ami a kilátásokat illeti, ugye a futsal csapatunknál, a nyáron egyébként sikerült hazahívni olyan játékosokat, olyan válogatott játékosokat, akik egy évre úgymond Magyarországon Magyarországon, egy évig Magyarországon játszottak, Hadnagy Istvánra gondolok és Bálint Andorra. Úgyhogy ugyanakkor meg szerződéseket hosszabbítottak, több alapember is, Miklós Tamás is, Tankó Levente is, úgyhogy most minden adott ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon jól szerepeljen az udvarhelyi futszálcsapat a következő bajnokságban. Marosvásárhely az a csapat, amelyik egyébként hasonlóan úgymond jó erőben van. A Sepsiszentgyőrtől azért távozott egy-két ember, a Sepsisziktől, ahol Mánya Szabolcsa a vezetőedző, és hát rengeteget hallottunk arról, cikkek születtek és riportok arról, hogy hát a bajnok galaci csapat az hát nagyon-nagyon meggyengült anyagilag, és nagyon-nagyon sok a kérdőjel, még az indulás körül is, hát elvileg indul a galaci csapat, de hát aztán ez úgy szokott lenni, hogy aztán menet közben meglátjuk. Sajnos itt nincsenek olyan garanciák, mint ugye máshol ilyen szempontból komolyabb országokban, ahol az embernek, a klubnak, hogyha nincs meg a pénzügyi garanciája az adott idényre, akkor egészen egyszerűen nem indulhat el. A dévai csapat is az egyik megszűnt, illetve hát nem játszik a bajnokságban, a másikról pedig keveset tudni, úgyhogy úgy lesz a futsal bajnoksággal most, hogy neki fogunk, aztán majd meglátjuk, de nagyon úgy néz ki, hogy a három székelyföldi csapat, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely lesznek azok, akik között majd a bajnoki cím sorsa eldől. De hát, mint mondtam, nem győzöm ismételni magamat. Ebben az országban ugye soha nem lehet tudni, főleg a sport szempontjából, tehát, hogy csapatok egyik napról, egyik hétről a másikra szűnnek meg, vagy erősödnek meg, befektetőt találnak, pénzt találnak. Úgyhogy ez így működik, megyünk bele ebbe a bizonytalanságba, majd meglátjuk. A lényeg az, hogy ma délután 6 órakor meg lehet nézni az udvarhelyi csapatot, és a marosvásárhelyi csapatot egy ilyen, hát barátságos felkészülési mérkőzésen. Az, hogy valami barátságos vagy felkészülési mérkőzés, az nem jelenti azt, hogy nem lesz az jó meccs. Úgyhogy, aki teheti, a sportcsarnokban lesz a meccs, úgyhogy menjen ki egy jó kis futszálmeccsre.

0: információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Master and Servant szólt a Depeche Mode-tól itt az elmúlt percekben. A következő percekben pedig azt mondom el, hogy a Vasas Femina női labdarúgó csapata megkezdi a bajnokságot. Vasárnap 11 órakor már bajnoki mérkőzése van. A Temesvári Politechnika lesz az ellenfele a sétatéri stadionban. A következő szezonban újítás lesz a női labdarúgó szuperligában, ugyanis nem esik ki senki, növelni akarja a szövetség a létszámot, úgyhogy nem fenyegeti most a kiesés ennek az idénynek a végén a csapatokat, tehát mindenki bent fog maradni, sőt kettővel meg fogják növelni a létszámot, aztán majd a következő évben kell felkötni a gagyát, hogy így fejezzem ki magam, akkor már egyébként az a rendszer fog beállni, hogy ismét kiesik két csapat. Ha már papíron kiesett egyébként az elmúlt bajnokság végén a Vasas Femina, mégis emiatt a döntés miatt a Szuperligában kezdheti meg az új idényt, úgyhogy gyakorlatilag maradt nagyjából az együttes egyben, és így fogják megkezdeni most a bajnokságot. Aztán, ahogy az előbb is mondtam, menet közben kiderül. A csíkszeredai csapat egyébként szintén megkezdi a bajnokságot, Besztercével fognak játszani. Ugye a csíkiak ezüstérmesek voltak ebben az idényben, és így Európa Kupa mérkőzést is játszhatnak. A selejtezőre egyébként jövő csütörtökön fog sor kerülni Izlandon, úgyhogy a csíkiaknak innen is sok sikert kívánunk. És hát azt már mondtuk a nyár folyamán, hogy az egyik legfontosabb játékos itt a térségben, ugye, a székelyudvarhelyi Geréd Erika, aki a Vasas Feminában lett labdarúgó, majd aztán több csapatot megjárt, és az FK Csíkszeredában, illetve a válogatottban is nagyon-nagyon jelentős karriert futott be, de hát ettől a nyártól Ausztriába szerződött, és a LASK Linz játékosa lett. Úgyhogy aki biztatni szeretné a női csapatunkat, a Vasas Feminát, az vasárnap 11 órakor legyen ott a Sétatéri stadionban.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: I like music.
1: Star reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: 13 óra 48 perc, ez itt a Sztár délután, és ebben az órában sporteseményekről beszéltem. Nem csak a helyi sportesemények kezdődnek el, hanem végre elkezdődik az angol labdarúgó bajnokság is, mégpedig ma este 10 órától a címvédő Arsenal az újonc Coventry-vel találkozik, és hát indul a Premier League nagy üzem, hogy így mondjam. Én meg bevallom őszintén, hogy én ezt a bajnokságot szeretem a legjobban, a legkeményebb, legjobb meccsek szerintem ott vannak, aztán utána szerintem Németországban, de holnap délután 14:30-tól a Hull City, szintén egy újonc csapat játszik a Manchester United-del, aztán délután 5-től 3 meccs lesz, ugye ez a beosztás mindig az angoloknál, hogy délután 5-től, mármint a mi időnk szerint 5-től, mert náluk olyankor csak 3 óra van. Az Everton játszik a Crystal Palace-szel, a Nottingham Forest a Leeds-szel, az Ipswich a Sunderland-del, és este lesz 19:30-tól a Brentford Tottenham mérkőzés. Vasárnap, augusztus 23-án 3 meccs lesz, 4 órától 2, akkor lesz a Brighton Aston Villa meccs, és szintén 4 órától lesz a Manchester City Bournemouth meccs. Aztán este 17:30-től kezdődik meg a Newcastle-Liverpool találkozó, és hétfőre pedig egy meccs marad, 22 órakor aznap a Fulham a Chelsea-vel találkozik. Úgyhogy jó kemény bajnokságnak néz ki, mint mindig az angol bajnokság megint, hiszen az Arsenal az címvédő, nagyon-nagyon-nagyon erős csapat, ugye BL döntőt is játszott, de hát aztán a második vonalban ott vannak még a jó csapatok, igaz, hogy a Manchester City edzőváltáson esett át, és a Liverpool is, de hát azért mindkét csapat nagyon-nagyon erősnek számít, illetve hát a Manchester United is, illetve a Chelsea is, de hát sose lehet tudni az angoloknál, ez a jó egyébként, hogy van mindig egy olyan jó 8-10 csapat, akikből azért ott vannak a a nagy esélyesek. Igaz, hogy aztán a végén mindig ezekből jön ki az első, tehát vagy a City lesz, vagy az Arsenal végre egyébként, ugye, mert nagyon-nagyon hosszú volt a szünet az Arsenal előző és mostani bajnoki címe között. Aztán ott van ugye a Liverpool is, amely 2025-ben és 2020-ban nyert bajnokságot. És hát ott vannak azok, akik mindig várakoznak, és mindig ugrásra készek, és jól is játszanak, de aztán valahogy mégis összeomlanak a végére. Például a Tottenham az szinte kiesett, ugye egy nagy, hagyományos, nagy londoni csapatról van szó, bent maradt, de úgy, hogy kiesett a West Ham. Úgyhogy nagy izgalmakat ígér az angol bajnokság is, úgyhogy ha ebben a nagyon-nagyon-nagyon nagy melegben egyébként nincsen más dolgunk, hát pattintsunk ki egy jó hideg valamit, és nézzünk angol bajnoki meccseket.

0: Vízkorlátozás van Almáson. Befejezték a bontást a bent lakásnál. Csoportkörbe jutott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma sem született ítélet a Borbóly Csaba és 12 másik személy ellen indult büntetőperben. A marosvásárhelyi ítélőtábla ugyanis ismét elhalasztotta a döntést. Az ítélőtábla nem tudta előkészíteni az ítéletet, ezért újabb időpontot jelölt ki, a határozatot várhatóan augusztus 24-én hétfőn hirdetik ki. Az ügyben 2013-ban indult büntetőeljárás, a vádhatóság szerint a vádlottak két Hargita megyei út egy-egy szakaszának felújítása során több milliós kárt okoztak a megyei önkormányzatnak. A bíróság 2025. júniusában a feltételezett bűncselekmények miatt a büntethetőség elévülésére hivatkozva megszüntette az eljárást, ugyanakkor a vádlottakat jelentős összegű kártérítés megfizetésére kötelezte. Már nem jut elegendő ivóvíz egyes háztartásokba Homoródalmáson, ahol a polgármesteri hivatal szerint a többszöri felszólítás ellenére többen továbbra is locsolásra, medencetöltésre használják a vezetékes vizet. A hivatal azt is közölte, hogy a kialakult helyzet miatt az elkövetkező napokban csak reggel 7 és 10 óra között, illetve este 7 és 10 óra között lesz vezetékes víz Almáson. Arra kérik a település lakóit, hogy a vezetékes vizet kizárólag háztartási célokra használják. Befejeződött a bontási munka a Székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium bentlakásánál. A korábban beomlott épület részt teljesen elbontották. A munkát idén márciusban a tulajdonos gyulafehérvári római katolikus érsekség kérésére kezdték el. A bentlakás újjáépítését három szakaszban tervezik, az első fázis a bontási munkálatokkal most lezárult. Tavaly ősszel elkészült a bentlakás melletti domboldal stabilitását vizsgáló geológiai tanulmány is, a második szakaszban az alsó támfal, a domboldal stabilitását biztosító szerkezet, az esővíz elvezető rendszer és a kerítés készülhet el, ezt követően pedig a harmadik ütemben a bentlakás teljes felújítása és bővítése, valamint a lebontott épületrész újjáépítése következik. Bejutott a labdarúgó román kupa csoportkörébe az FK Csíkszereda. A csíki csapat tegnap a bukaresti Steaua otthonában lépett pályára, a rájátszás utolsó fordulójában, és Răzván Trif révén vezetést is szerzett az első félidő végén. A hazaiak 11-esből egyenlítettek, hosszabbítás következett, amelynek második félidejében Szalai egy távoli lövéssel megszerezte a csíkiak győztes találatát, így az FK Csíkszereda 2-1-es győzelmével a kupa csoportkörébe jutott. Folytatódik a labdarúgó Superliga mától, a hatodik forduló ma este 8:30-tól a Petrolul Ploiești Rapid összecsapással kezdődik, holnap este 7:30-től pedig az aradi uta Vajdahunyadi Corvinul találkozóval folytatódik. Holnap este 9:30-től lesz a bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitátia összecsapás, a Sepsi OSK pedig vasárnap játszik, 16 órakor a konstancai Fárult fogadja. Aznap este 7:30-től a Krajovai Universitátia az FC Voluntárt fogadja, 9:30-től pedig a kolozsvári CFR az FCSB-vel játszik. Az FK Csíkszereda hétfőn este 7:30-től az FC Botosán otthonában lép pályára, a fordulót aznap este a Galaci Ocelul FC Argyes mérkőzés zárja. Napsütéses idő, kánikula lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben akár a 34 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Girosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió. 4:43 van, ez itt a Sztár délután Katona Zoltánnal, és egy eléggé fontos, illetve sokakat érintő felhívást fogok most ismertetni. Ugye szerdán este tartották a jubiláló házasok ünnepségét a Városháza belső udvarán, egy nagyon-nagyon fennkölt és nagyon szép ünnepség volt, ahol közreműködött a Sárik Péter trió és Falusi Marian, és ugye az a 75 házas, arról a 75 házas párról, akik ugye a 25. illetve 50. 60. vagy olyan is volt, amelyik 60, két olyan pár is volt, akik a 65. házassági évfordulójukat ünneplik idén. Mindenkiről páronként készült egy fénykép. Na most ennek az a procedúrája, hogy a képeket a hivatal ugye saját költségén előhívatja, és és ezeket át lehet venni. Nos, tegnap óta már át lehet venni ezeket a képeket, ott vannak a portán, tehát a városházának a bejáratánál ott lehet kérni a portástól, és ugye természetesen ezek névre szólóak, és meg lehet nézni a képeket, és haza lehet vinni. Ezek ilyen nagyobb méretű fotók, nem csak egy ilyen egyszerű 3x4-es képről van szó, hanem nagyobb méretű képekről. Úgyhogy aki ma arra fele jár, ugye lassan, rövidesen befejeződik ott ugye a munkaprogram, de hát hogyha nem vitték el az összeset, természetesen jövő hét elején is el lehet vinni. Tovább tart a kánikula, ma délután és holnap ez még velünk lesz, de hát jó zenék is vannak velünk.

Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tesz.

14 óra 41 perc van itt a Sztár Rádió Sztár délutánja ebben a hőségben, ebben a melegben. És ezekben a percekben mondok néhány érdekes adatot turizmusról, ugyanis kijött egy újabb felmérés, egy újabb Eurostat felmérés, és hát eszerint Románia tavaly is jelentéktelen tényező volt az európai idegenforgalomban, alig 4 másik tagállamot előz meg. Egyébként mögöttünk Luxemburg van, és a 3 balti állam, tehát Litvánia, Észtország és Lettország, abból a szempontból, hogy mennyi vendégi éjszakát töltöttek itt a

a külföldi turisták. Na most ezek ugye hivatalos számadatok, most itt egyébként lehet azzal majd variálni, hogy akkor jó, de mi van akkor, hogyha nem jelentik be. Itt azért ugye nem csak az országban, hanem hát a vidékünkön is vannak, akik egyébként, hát hogy mondjam, mindig megtalálják a kiskapukat, maradjunk ennyiben, tehát hogy vagy néha megtalálják, ha nem is állandóan, de azért vannak ilyen idézőjelbe tett lehetőségek, mert hát végülis, hogyha nem ellenőriznek, akkor ki tudja meg. Sajnos ez a kultúránkban amúgy úgy benne van, hogy ez a minden szabad, ami nem tilos, hogyha éppen pont nem látnak, akkor megteheted azt, amit egyébként nem tennél meg akkor, hogyha látnak. Úgyhogy egy kicsikét így vagyunk ezzel is, hogy az idegen forgalommal is. Úgyhogy az élen pedig, hát ahol meghaladták a 100 milliót is, ugye, ezek az úgynevezett vendégi éjszakák, Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország. De tegyük azt is gyorsan hozzá, hogy Bulgáriában háromszor annyi éjszakát töltöttek el hivatalos szálláshelyen a külföldiek, mint Romániában, tehát 16 milliót, nálunk csak 5,3 milliót. Na, hallgassunk meg erre egy dalt, jöjjön a V-motoroktól az Angyallány, nagyon-nagyon régről.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad. 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.

0: Vízkorlátozás van Almáson. Befejezték a bontást a bentlakásnál. Csoportkörbe jutott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma sem született ítélet a Borbély Csaba és 12 másik személy ellen indult büntetőperben, a marosvásárhelyi ítélőtábla ugyanis ismét elhalasztotta a döntést. Az ítélőtábla nem tudta előkészíteni az ítéletet, ezért újabb időpontot jelölt ki, a határozatot várhatóan augusztus 24-én hétfőn hirdetik ki. Az ügyben 2013-ban indult büntetőeljárás, a vádhatóság szerint a vádlottak két Hargita megyei út egy-egy szakaszának felújítása során több milliós kárt okoztak a megyei önkormányzatnak. A bíróság 2025. júniusában a feltételezett bűncselekmények miatt a büntethetőség elévülésére hivatkozva megszüntette az eljárást, ugyanakkor a vádlottakat jelentős összegű kártérítés megfizetésére kötelezte. Már nem jut elegendő ivóvíz egyes háztartásokba Homoródalmáson, ahol a polgármesteri hivatal szerint a többszöri felszólítás ellenére többen továbbra is locsolásra, medencetöltésre használják a vezetékes vizet. A hivatal azt is közölte, hogy a kialakult helyzet miatt az elkövetkező napokban csak reggel 7 és 10 óra között, illetve este 7 és 10 óra között lesz vezetékes víz Almáson. Arra kérik a település lakóit, hogy a vezetékes vizet kizárólag háztartási célokra használják. Befejeződött a bontási munka a Székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium bentlakásánál, a korábban beomlott épület részt teljesen elbontották. A munkát idén márciusban a tulajdonos gyulafehérvári római katolikus érsekség kérésére kezdték el. A bentlakás újjáépítését három szakaszban tervezik, az első fázis a bontási munkálatokkal most lezárult. Tavaly ősszel elkészült a bentlakás melletti domboldal stabilitását vizsgáló geológiai tanulmány is, a második szakaszban az alsó támfal, a domboldal stabilitását biztosító szerkezet, az esővíz elvezető rendszer és a kerítés készülhet el, ezt követően pedig a harmadik ütemben a bentlakás teljes felújítása és bővítése, valamint a lebontott épületrész újjáépítése következik. Bejutott a labdarúgó román kupa csoportkörébe az FK Csíkszereda. A csíki csapat tegnap a bukaresti Steaua otthonában lépett pályára, a rájátszás utolsó fordulójában, és Rezván Trif révén vezetést is szerzett az első félidő végén. A hazaiak 11-esből egyenlítettek, hosszabbítás következett, amelynek második félidejében Szalai egy távoli lövéssel megszerezte a csíkiak győztes találatát, így az FK Csíkszereda 2-1-es győzelmével a kupa csoportkörébe jutott. Folytatódik a labdarúgó Superliga mától, a hatodik forduló ma este 8:30-tól a Petrolul Ploiești Rapid összecsapással kezdődik, holnap este 6:30-től pedig az aradi uta Vajdahunyadi Corvinul találkozóval folytatódik. Holnap este 9:30-tól lesz a bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitátia összecsapás, a Sepsio SK pedig vasárnap játszik, 16 órakor a konstancai Fárult fogadja. Aznap este 6:30-től a Krajovai Universitátia az FC Voluntárt fogadja, 9:30-től pedig a kolozsvári CFR az FCSB-vel játszik. Az FK Csíkszereda hétfőn este 6:30-től az FC Botosán otthonában lép pályára, a fordulót aznap este a Galaci Ocelul FC Argyes mérkőzés zárja. Napsütéses idő, kánikula lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben akár a 34 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
6: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper hétvége alatt. Péntektől vasárnapig a Lidlben a 120 g-os pikok cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 200 g-os 65% zsírtartalmú piloszasztali vaj 4 lej 19 bani, és a hazai patlizsán kilója 3 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
7: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
8: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
9: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió.
14: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.
15: Sztár Rádió.
10: Negyed négy van, és ezen a péntek délutánon alig egy 3/4 óra választ el a Siculus Fesztivál megnyitójától. A 14. alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen a Siculus Fesztivált. Igen, ebben a nagy melegben ma délután meg fogják nyitani a fesztivált, a rendezvényt. Tegnap már volt 0. nap, ahol volt dzsemmelés, meg volt kocsmakvíz, úgyhogy beindult már a fesztivál ipar, hogy így mondjam, Székelyudvarhelyen. És ma délután a megnyitót követően már a benevezett együttesek egy részének meghallgatása is bekövetkezik. Sorrendben a Metroline, a PKV, az Antage, a Naked és a Hiding Place együtteseket lehet ma délután megnézni. Na de nem csak őket, hiszen ma este több koncert is lesz. A Csillag születik nyertese, Kristóf Rebeka most zenekarral fog fellépni, ez 19 órától lesz ez a koncert, aztán 8:30-tól lép fel a Rius and the Band, ők a tavalyi nyertesek egyébként a Siculus Fesztiválon, és 22 órától, ma este 10 órától a Bohemian Betyárs fog egy rettenetesen nagy bulit rittyenteni, hogy így mondjam, a parkban, és levezetőnek természetesen hanem a városi strandon lesznek DJ-k, sorrendben Oliver Capri, DJ Cika és DJ Nicu, tehát velük lehet lezárni majd az éjszakát. Mi pedig vezessük fel ezt a napot a Bohemian Betyárs egyik legismertebb dalával, szóljon a csavargó.

0: Balaton parton.
1: Óra 29 perc van, és hát fél órán belül megkezdődik a Siculus Fesztivál. Mint említettem, ez most a hétvége legfontosabb rendezvénye Székelyudvarhelyen, a könnyűzenei vetélkedő, ugye, ami nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, a hagyománya 70-es évek elejére. Ezt ma fogják megkezdeni, és ma már vetélkedni fognak a zenekarok. Az imént fel is soroltam azokat, akik ezen a napon fognak vetélkedni, illetve hát azt is felsoroltam, azt is elmondtam, hogy ma este Bohemian Betyársz koncert lesz. Holnap egyébként folytatódik délután a zenekarok meghallgatása a zsűri által, és este ismét koncert lesz, és nem más fog fellépni, mint az a hölgy, akiről tegnap már szót ejtettem, aki egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dalokat rak össze, és ad elő, egyre ismertebb lesz, és egyébként egy kicsikét erdélyi, mert itt született 3 székel, viszont 4 éves kora óta Magyarországon él, 10 éve pedig Budapesten. Hát most hallgasson meg egy dalt tőle, és akkor talán az talán oda vonz holnap estére bennünket a Csinszka koncertre.

0: sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Az Earth, Wind and Fire szeptember című dala szólt itt az elmúlt percekben, és mint többször is mondtam, ma is és tegnap is, illetve többször apropóztunk rá a héten. Hamarosan megkezdődik a Siculus Fesztivál hivatalosan is, és nagyon-nagyon jó koncertek lesznek ezen a hétvégén Székelyudvarán, úgyhogy aki szereti a jó minőséget,

legnagyobb, meg legértékeltebb is úgy gondolom zászlóvivője. Az Elefánt zenekarról van szó, amely ismétlem vasárnap este 9 órakor koncertezik Székelyudvarhelyen. Hallgassuk meg tőlük most azt a dalt, amivel, hát ami az egyik olyan daluk volt, amivel ők befutottak. Bordahajtogató, ez a címe a dalnak.

0: I like music. Sztár reklám.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
3: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes árú termékre.
2: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
3: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: Vízkorlátozás van Almáson. Befejezték a bontást a bentlakásnál. Csoportkörbe jutott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma sem született ítélet a Borbóly Csaba és 12 másik személy ellen indult büntetőperben, a marosvásárhelyi ítélőtábla ugyanis ismét elhalasztotta a döntést. Az ítélőtábla nem tudta előkészíteni az ítéletet, ezért újabb időpontot jelölt ki, a határozatot várhatóan augusztus 24-én hétfőn hirdetik ki. Az ügyben 2013-ban indult büntetőeljárás, a vádhatóság szerint a vádlottak két Hargita megyei út egy-egy szakaszának felújítása során több milliós kárt okoztak a megyei önkormányzatnak. A bíróság 2025. júniusában a feltételezett bűncselekmények miatt a büntethetőség elévülésére hivatkozva megszüntette az eljárást, ugyanakkor a vádlottakat jelentős összegű kártérítés megfizetésére kötelezte. Már nem jut elegendő ivóvíz egyes háztartásokba Homoródalmáson, ahol a polgármesteri hivatal szerint a többszöri felszólítás ellenére többen továbbra is locsolásra, medencetöltésre használják a vezetékes vizet. A hivatal azt is közölte, hogy a kialakult helyzet miatt az elkövetkező napokban csak reggel 7 és 10 óra között, illetve este 7 és 10 óra között lesz vezetékes víz Almáson. Arra kérik a település lakóit, hogy a vezetékes vizet kizárólag háztartási célokra használják. Befejeződött a bontási munka a Székelyudvarhelyi Tamás Járon gimnázium bentlakásánál. A korábban beomlott épület részt teljesen elbontották. A munkát idén márciusban a tulajdonos gyulafehérvári római katolikus érsekség kérésére kezdték el. A bentlakás újjáépítését három szakaszban tervezik, az első fázis a bontási munkálatokkal most lezárult. Tavaly ősszel elkészült a bentlakás melletti domboldal stabilitását vizsgáló geológiai tanulmány is, a második szakaszban az alsó támfal, a domboldal stabilitását biztosító szerkezet, az esővíz elvezető rendszer és a kerítés és készülhet el, ezt követően pedig a harmadik ütemben a bentlakás teljes felújítása és bővítése, valamint a lebontott épületrész újjáépítése következik. Bejutott a labdarúgó román kupa csoportkörébe az FK Csíkszereda. A csíki csapat tegnap a bukaresti Steaua otthonában lépett pályára, a rájátszás utolsó fordulójában, és Răzván Trif révén vezetést is szerzett az első félidő végén. A hazaiak 11-esből egyenlítettek, hosszabbítás következett, amelynek második félidejében Szalai egy távoli lövéssel megszerezte a csíkiak győztes találatát, így az FK Csíkszereda 2-1-es győzelmével a kupa csoportkörébe jutott. Folytatódik a labdarúgó Superliga mától, a hatodik forduló ma este 8:30-tól a Petrolul Ploiești Rapid összecsapással kezdődik, holnap este 7:30-től pedig az aradi uta Vajdahunyadi Corvinul találkozóval folytatódik. Holnap este 9:30-től lesz a bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitátia összecsapás, a Sepsio SK pedig vasárnap játszik, 16 órakor a konstancai Fárult fogadja. Aznap este 7:30-től a Craiovai Universitátia az FC Voluntárt fogadja, 9:30-től pedig a kolozsvári CFR az FCSB-vel játszik. Az FK Csíkszereda hétfőn este 7:30-től az FC Botosán otthonában lép pályára, a fordulót aznap este a Galaci Ocelul FC Argyes mérkőzés zárja. Napsütéses idő, kánikula lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben akár a 34 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper hétvége alatt. Péntektől vasárnapig a Lidlben a 120 g-os pikok cérna kolbász 5,49 bani, a 200 g-os 65% zsírtartalmú piroszasztali vaj 4,19 bani, és a hazai patlizsán kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Jelen, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: A pontos idő 16 óra 15 perc, utolsó órájában lépett, negyed órával ezelőtt a Sztár délután. Én Katona Zoltán vagyok, és még néhány megszólalás erejéig itt vagyok veletek ebben a délutánban. És hát most érkezett egy olyan hír, nem olyan rég, hogy hát megint sztrájkok vannak a láthatáron, ugyanis a Sanitas szakszervezeti szövetség elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének nyilvánosságra került legújabb változatát. Ugye tegnap került ez nyilvánosságra, miután ugye szerdán voltak tárgyalások, aztán finomítottak rajta. Na most ugye bejelentette a miniszterelnök a minap, hogy hát valamit azért mégis változtatni kell rajta, mert ezt így nem fogadták el, így pontosan, ahogy a bértörvénytervezetet elkészítették az Európai Bizottságnál, viszont ezt a verziót meg nem fogadja el a Sanitas szakszervezet többek között, úgyhogy most megint úgy vagyunk egy kicsit ezzel, vagy úgy vannak ezzel a politikusok és azok, akik erről döntenek, hogy két fele kell megfelelni. menni, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, hiszen egyrészt kifele, másrészt meg befele, kifele, hogyha kifele nem felelünk meg, akkor pénzt veszítünk, hogyha meg pedig befele nem felelünk meg, akkor meg népszerűséget veszítünk. Úgyhogy csak gondoljuk meg, mielőtt politikusnak állnánk, vagy döntéshozónak, csak szólok, hogy azért vannak ilyen dolgok is ebben a szakmában. De hát van, aki úgy csinálja, hogy mindkét helyre is meg tudjon felelni. Egészen biztos, hogy vannak ilyen emberek is, és nem csak a politikában, hanem az élet minden területén. Úgyhogy félő az, hogy megint sztrájkok lesznek. Én nem vennék mérget rá, hogyha nem jelenteni be egyébként a jövő hétfőn mondjuk a Sanitas, hogy akkor egy hét múlva a sztrájk megint, vagy legalábbis japán sztrájk, mert egyébként, mint hangsúlyozták a legutóbbi sztrájkkor is nem megszüntették, csak felfüggesztették a sztrájkot, úgyhogy úgy csinálni, hogy az mindenkinek jó legyen, hát most ezen a kánikulában fürdő péntek délutánon ezen gondolkodni, hát nem is tudom. Lehet, hogy jobb lesz, hogyha tovább megyünk egy zenével, és a hétvégén pedig élvezzük a napsütést, és mondjuk Székelyudvarhelyen a Sziculus Fesztivált, vagy a strandot, vagy csak egyszerűen az otthon hűs, szinte azt mondtam, hogy az otthon melegét, de inkább azt mondanám, hogy az otthon hűvösségét, úgyhogy menjünk ezzel tovább.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: Star Rádió. Érted?
1: Oh, yes.
0: Érted!
2: 16 óra 28 perc, és számomra nem maradt más hátra ebből a délutánból, mint hogy megköszönjem nektek azt, hogy velem tartottatok ebben a Star délutánban is délóta. Sok-sok jó zenét hallgattunk, és sok-sok információt mondtam itt is, meg a híradókban is. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ma délután is. Hétfőn új hét kezdődik, de addig van egy nagyon-nagyon forró és meleg hétvégénk, ugyanis nagyon-nagyon meleg lesz ezen a hétvégén, úgyhogy tessenek szépen strandra menni, vagy pedig az otthon hűvösébe beburkolózni, esetleg Sziculus Fesztiválra menni. Én ezt egyébként nagyon ajánlom, ma is többször beszéltem róla, és tegnap is nagyon sokat beszéltem róla, hogy szerintem egy teljesen rendben levő rendezvény ez, vetélkedővel, illetve esti koncertekkel, még egyszer elsorolom a fő fellépőket, Bohemian Betyárs, aztán Kristóf Rebeka is itt lesz velünk, mármint ugye a fesztiválon, és Csinszka is fel fog lépni holnap este, illetve vasárnap este az Elefánt zenekar fogja bezárni az idei 14. Sziculus Fesztivált. Én pedig egy olyan dallal zárom ezt a Sztár délután, ami egy örök nagy kedvencem, és ami egy kicsikét kapcsolódik a péntekekhez. A The Cure zenekarról van szó, amely ezelőtt egy hónappal koncertezett Romániában, és az egyik legismertebb, leghíresebb daluk 1992-ből, a Friday I'm in Love. Katona Zoltánt hallottátok, sziasztok, kellemes hétvégét!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
0: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

0: Vízkorlátozás van Almáson. Befejezték a bontást a bentlakásnál. Csoportkörbe jutott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma sem született ítélet, a Borbóly Csaba és 12 másik személy ellen indult büntetőperben, a marosvásárhelyi ítélőtábla ugyanis ismét elhalasztotta a döntést. Az ítélőtábla nem tudta előkészíteni az ítéletet, ezért újabb időpontot jelölt ki, a határozatot várhatóan augusztus 24-én hétfőn hirdetik ki. Az ügyben 2013-ban indult büntetőeljárás, a vádhatóság szerint a vádlottak két Hargita megyei út egy-egy szakaszának felújítása során több milliós kárt okoztak a megyei önkormányzatnak. A bíróság 2025. júniusában a feltételezett bűncselekmények miatt a büntethetőség elévülésére hivatkozva megszüntette az eljárást, ugyanakkor a vádlottakat jelentős összegű kártérítés megfizetésére kötelezte. Már nem jut elegendő ivóvíz egyes háztartásokba Homoródalmáson, ahol a polgármesteri hivatal szerint a többszöri felszólítás ellenére többen továbbra is locsolásra, medencetöltésre használják a vezetékes vizet. A hivatal azt is közölte, hogy a kialakult helyzet miatt az elkövetkező napokban csak reggel 7 és 10 óra között, illetve este 7 és 10 óra között lesz vezetékes víz Almáson. Arra kérik a település lakóit, hogy a vezetékes vizet kizárólag háztartási célokra használják. Befejeződött a bontási munka a Székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium bentlakásánál. A korábban beomlott épületrészt teljesen elbontották. A munkát idén márciusban a tulajdonos gyulafehérvári római katolikus érsekség kérésére kezdték el. A bentlakás újjáépítését három szakaszban tervezik, az első fázis a bontási munkálatokkal most lezárult. Tavaly ősszel elkészült a bentlakás melletti domboldal stabilitását vizsgáló geológiai tanulmány is, a második szakaszban az alsó támfal, a domboldal stabilitását biztosító szerkezet, az esővíz elvezető rendszer és a kerítés és készülhet el, ezt követően pedig a harmadik ütemben a bentlakás teljes felújítása és bővítése, valamint a lebontott épületrész újjáépítése következik. Bejutott a labdarúgó Román Kupa csoportkörébe az FK Csíkszereda. A csíki csapat tegnap a bukaresti Steaua otthonában lépett pályára, a rájátszás utolsó fordulójában, és Rezván Trif révén vezetést is szerzett az első félidő végén. A hazaiak 11-esből egyenlítettek, hosszabbítás következett, amelynek második félidejében Szalai egy távoli lövéssel megszerezte a csíkiak győztes találatát, így az FK Csíkszereda 2-1-es győzelmével a kupa csoportkörébe jutott. Folytatódik a labdarúgó Superliga mától, a hatodik forduló ma este 8:30-tól a Petrolul Ploiești Rapid összecsapással kezdődik, holnap este 7:30-től pedig az aradi uta Vajdahunyadi Corvinul találkozóval folytatódik. Holnap este 9:30-től lesz a bukaresti Dinamo Kolozsvári Universitátia összecsapás, a Sepsio SK pedig vasárnap játszik, 16 órakor a konstancai Fárult fogadja. Aznap este 7:30-től a Krajovai Universitátia az FC Voluntárt fogadja, 9:30-től pedig a kolozsvári CFR az FCSB-vel játszik. Az FK Csíkszereda hétfőn este 7:30-től az FC Botosán otthonában lép pályára, a fordulót aznap este a Galaci Océlul FC Árgyes mérkőzés zárja. Napsütéses idő, kánikula lesz ma délután is, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben akár a 34 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári estig kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfield mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
4: Épp a Héra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
4: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
5: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
4: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
0: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: Balázs Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
7: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
6: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
9: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
8: Épp a héra új színeit nézegetem.
9: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
8: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
9: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
8: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
10: Pizza?
11: Ham!
10: Burger?
11: Ham!
10: Napi menü?
11: Ham!
10: Girosz?
11: Ham!
10: Éhes vagy?
11: Ham! Kattalj rá a kajára!
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovasprogramok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eleden 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
7: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
6: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
6: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Pizza?
9: Ham.
8: Burger?
9: Ham.
8: Napi menü?
9: Ham.
8: Gyrosz?
9: Ham.
8: Éhes vagy?
9: Ham. Kattalj rá a kajára!
10: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
11: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
12: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
13: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
6: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár. Star Rádió.